Fejászófci, mondta Vajszínok, kihene vészte magoma. Néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan. Ég tófci, kautna mahoma. Hát simona, ego, nekamona. Ég vanma, ég imi gúszia. Ég oma, vaskamtik, vaskamtik. Kaké, kamiunágon.